0: háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kérvéket!
1: Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
2: Use Ajax, boom, boom. The foaming cleanser.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Gets things clean just like a whiz. You'll start paying the elbow tax when you start cleaning with Ajax. So use Ajax,
3: boom, boom.
2: The foaming cleanser. Floats the dirt right down the drain.
4: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
2: So use Ajax,
3: boom, boom.
2: The foaming cleanser.
3: Floats
2: the dirt right down the drain.
1: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.
5: Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser.
4: Ajax polishes with half the effort. And it smells good, too.
2: So use

egy édes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz, üres az élés kamra és a széles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog, az anyja dír meg, dör meg, rámorog, nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos mindenki.

kezdőktől mai napig pánoktól alján veszik, pásztoroktól izőzökig ismerik és szeretik. Ha nem tudja, figyeljen jól, nem lesz abból semmi kár. Olyan ez, mint egy legenda,

nejem velem éjfélkor a ligetben sétál. Egyszerre egy vetfőztető miránk pisztolyt rend, pénzt vagy életet kiáltott a gonosz zsivány. Életem szóltam a nőmhöz, menj téged kíván Budapesten, Budapesten. Fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapest szép, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt is bélista kérem. Különben akármi csinálhat, arongyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

egy cseléd a nagyságával szemtelenkedett. Ha gyereke születik, az csak fiú lehet. Honnan tudja, szólt az asszony, hogy fiút kapok, mert nagyságánál lány nem bír ki 9 hónapot. Budapesten, fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapesti, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, aranyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

去不去上，不去不去上，不去不去上，不去不去上，不去不去上，不去不去上，不去不去上。

0: Good morning, everyone. This is the BBC Night Program.
1: Óvja töltőtollát. Használjon dőri tintát.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Hellas harisnya világmárka.

réges-régen hajdanában együtt jártunk iskolába, a krém is, és én is. Óben, óben jó. Hogy mi egymást el nem hagyjuk, azt egymásnak megfogadtuk, a krém is, és én is. Katakató. Nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint két

0: Urriasi, urriasi, minkä sä sattu?
1: Odcsináltunk társas céget,
0: megjarattál le is íget, a krén is, és én is,
1: ove, jó.
0: Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félredugtunk, a krén is, és én is, minkä sattu? Összenéve rosszba jóban, együtt ültünk a markóban, együtt

Azt mondtuk, hogy ez nem élet, legyünk inkább feleségek. A krém is, és én is. Óve, jó! Házas élet, szörnyű drága, csináljuk kompániába. A krém is, és én is. Mi kapagtató? Mentünk az oltár elébe, mint ő.

0: Nem sokára jött a gólya.
1: Vajon ki az okozója, a krémis és én is? Ó, bejobb, bejobb.
0: Örvettünk a kis babának, és küldtettük ma papának, a krémis és én is.
1: Mit kattattató?

0: Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok a Rádigóból. E pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó! Technika vívmánya, ezt még te se tudod.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.

Gugliar, Brekut forló mit sem ér, kár a bentin ér. Kelemes ógur, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén.

0: Lytter til Radio Merkur.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

0: Tripla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli határstéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérőnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

0: Radio D, your gramophone station.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibevevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, üzen az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor. Budapest 2.
1: Zene, kényi, perces, kényi, műsorszámunk végetőt. Köszönjük őt Rögön Lenke, Váradi Magda, Martin Zsumi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrűs Figyek vezénylésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig is tánzenét adunk.

0: mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport. Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, él a sport. Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport.
1: Láttam az olimpiát, ami élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólót tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki, a rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Már előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!

és lángese kezdve, most egy kis szerelem kell, mi játszik az én szívemmel. Ebből happy end lesz,

Sol áll maga. Ebben tetszik nekem, így az esetem. Olyan fes, olyan szép, olyan nagyon remek.

0: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baross kávéháznál és a Lövölde téren.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

szerencse fel, a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk, emberek, a sív fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lefújja kár. Most jő a tacs egy, jó a pacs.

viseli, de néha megveri. Hello, boxej, te hogy menj rá, hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el és köszön.

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom alatt a szál, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérünk vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár. Egy úrnevecs bőz, drukkerek fotokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldogál és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyd, menj rá, hátvéd, elalszol! Hújj, hújj, bíró, hújj, hújj, hajrá, és a kapus

Sághatom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs. Van pár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hisz egy jó szeszély is valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül huncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs.

kívánok az uraknak jó estét. Remélem jól mulatnak, csak tessék. Én keresek egy embert,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Tangó, egyenlő, fényes padló.

to sunset, from sunset till dawn, I still feel

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: Mindenem! Az ideáltól való. Ideál, Terész körút 44, Britannia szállóval szemben.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

de jó is lenne, tiszta vágynak lenni. A múltamból, ha nem maradna semmi, nem égetne a bűn bánatok könnyen, én Istenem.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

Én mitsem változtat egy új közvélemény, ha már egy nőnek múltja van, s a hűség ellen véd, a minimum, hogy legalább legyen kissé diszkrét. Olyan asszony nincs, és még nem volt, aki más még nem csókolt, aki mindent megfontolt, s aki másra nem gondolt. Olyan asszony nincs a földön tán, aki nem lángolt még fel, kinek egy kis flört nem kell, lila színű pettyekkel. Aki mindig jobbra lépett csak, és a csókhoz nincs kedve, ki a férjnek mindent őszintén egyszer elmesélhetne. Olyan asszony nincs, és nem volt még, aki rosszra nem gondolt.

0: legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a központi városháza üzletházában.
1: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.

becíz. Szeresd, imád, akard a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod, vigyázz,

Mondja, volt-e már, na? Mondja, volt-e már, na? Mondja, volt-e már szerelmetlen? Ha nem volt, akkor ma lesz, mert ez csak úgy jön. Hogyha sosem tudom,

ékszert nem tanácsol, szájrúzs kölni csökevény, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett

0: volt a haján, olyan csinos a budapesti lány.
1: Löckner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

újság, aki csak ismeri őt, mind eléri el.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Szuperkóra szóródobozban, szuperkóra porfúvódobozban, kóra molyhalál, egy évig hatékony.

lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsókolom a rúst te rólad. Decsó, decsó, decsó, decsó, de csoda csókolni való vagy. Bár én Nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsó.

Lecho, lecho, lecho, lecho, lecho kolomarus terolad. Decho, decho, decho, decho, decho, decho kolni való vagy. Bár én nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecho, lecho, lecho, lecho, lecho.

megtagadni két karom. Nem merek szemedbe nézni, pedig úgy kívánok én. Szeretnélek arra kérni,

már férjes asszony, s az urával együtt jár. Az a nő a tánc alatt csak ül, mert férje rénkényelmes már. Ez az asszony egy kis bárban, minthogy úgysem táncolhat. Rengeteget lát és hall és megfigyel, míg mások táncolnak. Ma egy intim testi várban, míg a jazzben falkon szól. Annyi mindenféle történik, figyeljünk csak téren jól. Itt egy úr szerelemmel zengi, önt még így nem imádta senki. Jöjjön fel, ma ő boldog lesz, most már halkon szól a jazz. Ott egy lányka a fejét érzi, itt egy úr a dekoltást nézi, aztán egy remerészebb lett, közben halkon szól a jazz. Amott egy úr a hölgy fülétes úgy és beléhazat, emitte kérje a vérmes nejének a kezére csak. Amott egy hölgy két kézre célzást tett, mit a férfi észre sem vett. Emitte egy úr egy kezdő kislánytól találták kér, a másik úr viszont a nejének egy fokont ígér. Amott egy falka kér, már rózsát vett, közben halkon szól a jazz. Amott ül egy köptös bankár, ki a hölgynek zserbót vesz. Nedő a kis hölgyet szemmel láthatólad, nem izgatja ez. A sarokban sír egy kislány, ki a gyezből mit sem hall, mert a völgyé hátra légban van, a gyermek van.

0: are so white, but a third is also so white, but a fear be like a stick that just can help one to a death. But a third is in the deep up, it's egg urn, the glow is deep up, it's egg line, warm up, well, that's just can help one to a death. A mozzarella sugarecchia per un po' di mozzarella coffee, e mi sedano per un po' di piano, mi ho parato lì, a mozzarella per me all'angolo mar, ma da quel di me volo mi si far. A mozzarella che vi ripassi dal mar, o lì si sog, e mi sedano della mia gnigno di asso, sciocco, sciocco, a tenderti di mar, in slavo, flat. Mille e la volga, oh, yes.
1: Tavaszon nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Akár ebbe, akár ebbe, de mindig csak Heideggerbe.
3: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillért.

Herzen der Adämliche sind, mikor még itt voltál, te is velem. Ez a dolog

0: Arcápolásnál a lényeg, kaloderma készítmények.
1: Vipla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.

az első nap ma hosszú évek óta, hogy nem voltam én veled.

0: az orvos csak annyit mondott, ime itt az orvosság.
1: Napfény, víz és levegő, kár a strandon rá, úszás közben az erő fejlődik tovább. Vígan napozunk a hullám hátán, zuhany, zuhany nyakunkba, pár nap múlva lebarnulva nem ismerünk magunkat.

vasárnap és hétköznap a munkának a vége van. A dolgozók felfrissülni strandra mennek nagy vígan. Télen járunk utadába, fejlesztjük az izmot.

kände syskesidnek, chop dom osemet, csupa líra voltam, gyengét szeretem. Én haza kísértem minden este hétre, és egy másik éppen nyolcra jött el érte.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy.

nincs szabály, hogy úgy. A szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár, nincs szabály, hogy így. Nincs szabály, hogy úgy. Benne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz.

0: hónapot rendes, hogy gyere, akkor mondjam, mi újság.
1: Hallotta már a sógorom unoköccsének a szomszédja egy bejárónő, egy kiárónővel a kutáncbéletben. Ő mesélt, hogy az egész városban az a hírjár ideálgozom.
0: Na de ilyen, hát ez hihetetlen.
1: Nem szólod, hogy maga hol járt ilyen sokáig, Fitek úr, hogy nem
0: láttam. Én utazgattam, vidéken voltam.
1: Mi a hamar kiszabadult?
0: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lettem egy.
1: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
0: Már bizony látni szeretném.
1: Szeretném, a hátam
0: közöttem. Jöjjön fel öregem itt az emeleten, jobbra lakom én rét.
1: Tudom is, tőlem igényeltek ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
0: Köszönöm.

Hanyósak. Én is hallottam egy újságot, hát ilyen még nem volt, ez óriási világszenzáció. Uraim, hogy ez megtörténhetett 1948-ban, erre nem is félt, nem volt félt a világtörténetem. Uraim, ezt önöknek elmesélem.

0: Deutscher Kurzwellensender Atlantik.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére, az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvassuk fel Babits Mihályról.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

Oly szegény a szótár, kevés pár szó, a szani görlöm, te légy jó. Mely

is szeretet. Csak ne fájna úgy, hogy első nem én lehetek, hogy volt már.

Dingam, vetkes emlögött, te pista folyton. Csókot kér, na pista, ne izéljen, kiska dinka, térkord. Már a hinca meg.

0: Mi történt? A karmestert a csendőrség letartóztatta.
1: Érted, le, hiszen ott játszik.
0: Tényleg? Nem értem.
2: Na, ne féljetek, amíg engem láttok. Gyertek csak vele.
0: Istenem, miért, bocsú?
2: De ne izgassátok magatokat, én mindent
3: elmondom. Luizi néni.

0: beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: Good morning, everyone. This is the BBC Night Programme.

Valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váraton rá. Naponta százszor is üzen a kis hamis, hogy majd meghal már a csókom után. Eddig hát úgy se kötöm addig hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradon, valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váradon rá.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nektek tudnotok kell, hogy a Royal Bútor olcsó, jó részletre is kapható.

látom, nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom. Nem is tudom, mi van ezzel a kalappal, az előbb még semmi baj nem volt, csak amikor az a behemolt, szemtelen, fasos belém kötött, de meg is jártam, mert két akkora nagy pofon kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, zasztos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki az én aranyos kis kalapomat. Ja Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom,

Aki arról suttog, hogy imád, a mamához küldöm csak. Maga fesíd most, egész biztos, hogy hozzáad. A mamának oly jó szíve van, nem hiszem, hogy ellent mond, hiszen tudhatja,

De az vesse az első követ magára, akinek még soha se volt babája. Aki sose járt a párjával Budára, s nem viszket egy csókra a szája, az kerülj

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

De már nem reszket, ebben a táncban éppen az a jó, hogy alá nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de a kidős ember csak járja.

0: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Matracába!
2: Epeda!
1: Rekamíjába!
2: Epeda! Vigyázat, utánozzák!

Lángról lobban, forrá így már kócskolban. Ó, hogy így nem

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: Ó, de már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.